0: elnézést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Indul az érettségi szezon. A fészkelő erdei fülesbaglyok felméréséhez kérnek segítséget. Nyárias meleg várható a következő napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kezdődnek az érettségik. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak közép vagy emelt szinten. Ma magyar nyelv és irodalomból, holnap matematikából, szerdán történelemből írásbeliznek a diákok, majd az idegen nyelvek jönnek. A szóbelik emelt szinten június 3-án, középszinten június 15-én kezdődnek. Újabb országos razzia indult, a héten a teherautó és buszvezetőket ellenőrzik kiemelten a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. Figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, a pihenőidő vagy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos rendelkezések betartását. Vizsgálhatják azt is, hogy az érintettek jogszerűen léptek-e be az országba. A lakosság segítségét kéri a fészkelő erdei fülesbaglyok felméréséhez a Madártani Egyesület. A beérkező információk alapján a szakemberek pontos képet kaphatnak a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, mondta rádiónknak Orbán Zoltán szóvivő.
2: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó madra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát így könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
1: Hallgatózni az esti szürkület óráitól érdemes néhány percet az erkélyről, az emeleti ablakból, a tornácról, a kertből, az utcán vagy a parkban sétálva. Dávid szarvasborjak születtek a miskolci állatkertben. Az apróságok még április elején jöttek a világra, és napról napra aktívabbak. Egyre gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz. A vadon élő Dávid szarvasok más néven Miluk a 20. század elején kihaltak. Ilyen állatok már csak állatkertekben élnek, idehaza kizárólag Miskolcon láthatók. Marad a napos és száraz idő, legfeljebb a Dunántúlon jelennek meg fátyolfelhők, a levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven, este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor, 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is eshet, de még mindig 23-28 fok lehet kint. Csütörtöktől aztán kicsit visszaeshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Egy újabb, kihagyhatatlan magyar rockzene. Csak itt. 103.9. Rock FM.

0: 90.9 Rock FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Szombaton választ kormányfőt a parlament. Kiszabadult a balti tenger partjainál rekedt hosszú szárnyú bálna. Nyárias meleggel indul a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Már szombaton miniszterelnök lesz Magyar Péter. A kormányfőt rendhagyó módon az országgyűlés alakuló ülésén választják meg. Aznap teszik le esküjüket az országgyűlési képviselők. Megalakulnak a frakciók, a parlamenti bizottságok, megválasztják az országgyűlés új elnökét, alelnökeit és jegyzőit is. Magyar Péter délután beszédet mond, majd a Kossuth téren díszszemlét tartanak ünnepélyes zászló felvonással. Végül zenés-táncos bulival zárják a napot. Újabb Vas vármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több út építésénél is. Ezért az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. Szombathely, Bozsok és Kőszeg is érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriára, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén, mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztény üldözések korában azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304 május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltók. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
1: Kiszabadult Timia hosszú szárnyú bálna. A 12 méter hosszú 12 tonnás cet hetekig vesztegelt a balti tenger német partjainál. Többször is megrekedt a sekély részeken. Önkénteseknek végül sikerült egy vízzel megtöltött úszályhajóra segíteniük. Ezzel szállították az északi tengerhez. A mentők remélik, hogy a bálna képes lesz úszni a mély vizekben és visszatér természetes élőhelyére, az Atlanti-óceánba. Ragyogó napsütést ígérnek mára is, fátyolfelhők is inkább csak a Dunántúlon jelennek meg az égen. A levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven. Este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor. Délután 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is előfordulhat zápor, zivatar. A fővárosban 27 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, drága jó barátim, drága jó hallgatók. Hát akkor kezdjük ezt a május nevű ceremóniát. Hát illetve már elkezdtük, és remélem, hogy mindenki kellően jó minőségben tudta megbontani ezt a csomagot. A nyár előszobája érezhető már az időjáráson is. Na nem mondom azt, hogy a héten mondjuk nem fog változni. Na de hát oda se neki. Szóval remélem, hogy mindenkinek pihentető volt. Hát természetesen a tegnapi napra fókuszálva leginkább szeretetteljes, hiszen drága jó édesanyáim, ó, ők, akik mindig boldogok. No, fussunk neki ennek a mai napnak. Sok helyütt van most szünet, kedves érettségizők, hát nagy kalappal, jó, egyszer mindenki leérettségizik. Az utakon ettől függetlenül kéretik vigyázni. Én természetesen hozom a zenéket, úgyis, mint Billy Idol, jön majd a Queen, kezdésnek meg egy kis Cranberries. Jó reggelt!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok mindenkinek. Sávlezárásba lehet botlani a Kerepesi úton, a Sarkantyú utca közelében.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hétnél járunk, hát akadnak furcsa feljegyzések a rock lexikonokban, például most találtam meg, hogy 1997-ben Courtney Love e napon hirdette meg a seattle-i házukat eladásra, ahol Kurt Cobain-nel éltek. Na, hírek, információk, aztán majd nézzünk picit komolyabb dolgokat is, és persze zenélünk. Jön majd a...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Indul az érettségi szezon. A fészkelő erdei füles baglyok felméréséhez kérnek segítséget. Nyárias meleg várható a következő napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kezdődnek az érettségik. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak közép vagy emelt szinten. Ma magyar nyelv és irodalomból, holnap matematikából, szerdán történelemből írásbeliznek a diákok, majd az idegen nyelvek jönnek. A szóbelik emelt szinten június 3-án, közép szinten június 15-én kezdődnek. Újabb országos razzia indult, a héten a teherautó és buszvezetőket ellenőrzik kiemelten a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. Figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, a pihenőidő vagy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos rendelkezések betartását. Vizsgálhatják azt is, hogy az érintettek jogszerűen léptek-e be az országba. A lakosság segítségét kéri a fészkelő erdei füles baglyok felméréséhez a Madártani Egyesület. A beérkező információk alapján a szakemberek pontos képet kaphatnak a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, mondta rádiónknak Orbán Zoltán szóvivő.
3: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó madra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát így könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
2: Hallgatózni az esti szürkület óráitól érdemes néhány percet az erkélyről, az emeleti ablakból, a tornácról, a kertből, az utcán vagy a parkban sétálva. Dávid szarvasborjak születtek a miskolci állatkertben. Az apróságok még április elején jöttek a világra, és napról napra aktívabbak. Egyre gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz. A vadon élő Dávid szarvasok más néven Miluk a 20. század elején kihaltak. Ilyen állatok már csak állatkertekben élnek, idehaza kizárólag Miskolcon láthatók. Marad a napos és száraz idő, legfeljebb a Dunántúlon jelennek meg fátyolfelhők, a levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven, este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor, 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek több helyen is eshet, de még mindig 23-28 fok lehet kint. Csütörtöktől aztán kicsit visszaeshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, és boldog május hétfőt. Májusi hétfőt, így a pontos. Hiszen ott tartunk, hogy 05 és 04. 1959-ben, ez nagy dolog, e napon rendezték meg a történelem legelső Grammy díját adóját Los Angelesben és New Yorkban. Hát azóta ez itt szépen elbattyog, ez a kis intézmény. Na nézzünk mást! 1968, a Steppenwolf tévés debütálása e napon történt, a zenekar ekkor adta elő először televízióban, az American Bandstandben, hát az azóta rockhimnusszá nemesült Born to be Wild című dalát. Aztán 1973-ban a Led Zeppelin meg úgy döntött, hogy rekordot dönt, e napon kezdték meg észak-amerikai turnéjukat Atlantában, és a másnapi tappai koncertjükön 56.800 néző vett részt, amivel megdöntötték a Beatles 65-ös koncertrekordját. Hát, így kérem tisztelettel. Na, majd még bogarászunk, és persze, hol vannak még a születésnaposok? 103.9 Rock FM? Na, de addig is zenéljünk. Blondie.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Óvatosan a visszaáramló hosszú hétvégi forgalommal. Gyanítom, hogy sokan most csordogálnak majd vissza a városba. Ezen kívül félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, mégpedig az Apolló utcánál.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
2: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
4: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
5: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
7: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első WELL minősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
10: Szombaton választ kormányfőt a parlament, kiszabadult a Balti-tenger partjainál rekedt hosszú szárnyú bálna. Nyárias meleggel indul a hét. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Már szombaton miniszterelnök lesz Magyar Péter. A kormányfőt rendhagyó módon az országgyűlés alakuló ülésén választják meg. Aznap teszik le esküjüket az országgyűlési képviselők. Megalakulnak a frakciók, a parlamenti bizottságok, megválasztják az országgyűlés új elnökét, alelnökeit és jegyzőit is. Magyar Péter délután beszédet mond, majd a Kossuth téren díszszemlét tartanak ünnepélyes zászló felvonással. Végül zenés-táncos bulival zárják a napot. Újabb vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több út építésénél is. Ezért az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. Szombathely, Bozsok és Kőszeg is érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriára, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén, mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
11: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában azért, mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304 május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltók. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
10: Kiszabadult Timia hosszú szárnyú bálna. A 12 méter hosszú 12 tonnás cet hetekig vesztegelt a Balti-tenger német partjainál. Többször is megrekedt a sekély részeken. Önkénteseknek végül sikerült egy vízzel megtöltött úszályhajóra segíteniük. Ezzel szállították az Északi-tengerhez. A mentők remélik, hogy a bálna képes lesz úszni a mély vizekben és visszatér természetes élőhelyére, az Atlanti-óceánba. Ragyogó napsütést ígérnek mára is, fátyolfelhők is inkább csak a Dunántúlon jelennek meg az égen. A levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven, este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor. Délután 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is előfordulhat zápor, zivatar, a fővárosban 27 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, és nagyon boldog születésnapot mindenkinek, aki ilyen napon jött a világra. Hát együtt születtek a Grammy gálával. Valóban mérföldkő volt. 1959, nem televíziós gála volt. Az első díjátadót nem közvetítették a tévében. Ehelyett két helyszínen, az egyik Los Angeles, az a Beverly Hilton Hotel, New York, Sheraton Hotel, tartottak egy-egy vacsorát a jelölteknek, ahol párhuzamosan adták át a díjakat. Hát a díj nevét ugye a gramofon után kapta, a közönségtől is vártak ötleteket, és olyan nevek is felmerültek, mint az Eddie, Thomas Edison után, de végül maradtak a klasszikus Grammy névnél. Frank Sinatra 6 kategóriában volt jelölt, de végül csak egyetlen technikai díjat nyert, a legjobb albumborítóért. Egyébként az év albuma díjat Harry Mancini vitte el a The Music from Peter Gunn című lemezével. Hát a rock and rollt ekkoriban még látványosan mellőzték, bár 59-ben már hatalmasot ment, az akadémia konzervatívabb tagjai nem vették túl komolyan a műfajt. Elvis például egyetlen díjat sem kapott ezen az estén. Na de hát, utána! 103.9 Rock FM. Na, nem sokára majd megnézzük, hogy ki a híres születésnaposunk, de addig is zenéljünk, utakon vigyázni, itt Black Rose.

0: Rock FM. 103.9 Rock FM, ott tartunk, hogy 7:30 és környéke. Kedves érettségizők, csak lazán. Jó? Háttal az anyagnak, és bal kézzel is rendben lesz a dolog. Na, hírek után, majd természetesen megnézzük, hogy ki a mai híres születésnaposunk, de addig is Red Hot Chili Peppers, meg YouTube.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: A szokottnál korábban kerülhet a boltokba idén a hazai görög dinnye. Erdőtűz pusztít egy cseh nemzeti parkban. Napos száraz, nyárjasan meleg időt ígérnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A szokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar görög dinnye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől jelennek meg az üzletekben a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnöke szerint. Göcő Mátyás elmondta, idehaza jelenleg csaknem 4000 hektáron mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel. A hazai termés harmada Békésvár megyéből érkezik. Idén is keresik az év kerékpár útját. A tippeket május 10-éig várják, bárki jelölhet a feltételeknek megfelelő bicikli utat, mondta rádiónknak Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
3: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges régi kerékpár úton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
2: Több mint 100 hektáron égett le az erdő egy nemzeti parkban Csehország északi részén. A növényzet egyszerre több helyen kapott lángra. A fák lomb koronája és az aljnövényzet mellett a fenyőtűkkel, levelekkel borított tala is ég. Mintegy 500 tűzoltó dolgozik a helyszínen, munkájukat helikopterek is segítik. Sérültekről eddig nem érkezett jelentés. A rendőrség lezárta az utakat és felszólította az embereket, hogy kerüljék el a területet. Erdőtüzekkel küzdöttek hétvégén Németország több tartományában is. Az oltást itt is hátráltatta a szárazság és az erős szél. Az egyik tűz egy egykori katonai gyakorlótéren keletkezett, itt időnként robbanások is voltak a szerteszét maradt lőszerek miatt. A tűzoltókat Észak-Rajna-Vesztfália tartományban is több erdő, illetve bozott tűzhöz riasztották. Ezek többségét sikerült ellenőrzés alá vonni. Hessen tartományban a rendőrség szerint gyújtogatás történhetett. Marad a napos és száraz idő, legfeljebb a Dunántúlon jelennek meg fátyolfelhők, a levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven. Este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor. 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is eshet, de még mindig 23-28 fok lehet kint. Csütörtöktől aztán kicsit visszaeshet a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és boldog születésnapot a május 4-eieknek. Hát Mick Mars. Bizony, Mick Mars a rock történelem egyik legszívósabb és legtitokzatosabb alakja, bár a Mötley Crüe tagjaként a 80-as évek legvadabb buliaiban vett részt. Ő volt az, aki a háttérben maradt, és hát gyakorlatilag betegen is vitte a hátán a zenekar hangzását. A polgári neve egyébként Robert Allen Deal. A Mick Mars név az a 70-es években vette fel, miután látta egy korábbi zenésztársát Mick néven, a Mars pedig egy egyszerű, de ütős vezetéknévnek tűnt számára. A legenda szerint ő találta ki a banda nevét. Miközben egy korábbi bandájában, a White Horse-ban játszott, valaki megjegyezte, hogy egy szedett-vedett legénységnek Motley Looking Crew tűnnek. Ő ezt megjegyezte, és később Motley Crew formában javasolta Nikki Sixx-ének. Hát és ugye az ő élete és karrierje gyakorlatilag elválaszthatatlan a betegségétől, amivel 17 éves kora óta küzdött. Ez egy gerinc probléma, a gerinc kis ízületeinek elcsontosodásával járó gyulladásos betegség. Ez egy elképesztően tragikus dolog, a gerince fokozatosan összeforrt és megmerevedett. Emiatt alakult ki az a jellegzetes előrehajló testtartása és az, hogy nehezen tudta mozgatni a fejét. Pályafutása nagy részét brutális fájdalmak között játszotta végig, de a színpadon ez sosem látszott. Bár a glam metal korszakban lett híres, játéka sokkal inkább azt mondják, hogy a blues rockban gyökerezik. És hát 2022-ben jelentette be, hogy betegsége miatt visszavonul a turnézástól, de a zenekar tagja merett. Ebből azonban az egyik legnagyobb rockzeneikari perpatvar kerekedett, ami igazán méltatlan. Ő beperelte a bandát, azt állít, hogy a többi tag ki akarta őt szorítani a bevételekből. Hagyjuk is. Na a lényeg, emlékezzünk a szép dolgokra. Jó, úgyhogy boldog születésnapot, kedves ma születettek, és akkor Mick Mars és 103.9 Rock FM, na hogy akkor ünnepi zenénk.

0: Rock közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Óvatosan a visszaáramló hosszú hétvégi forgalommal. Gyanítom, hogy sokan most csordogálnak majd vissza a városba. Ezen kívül félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, mégpedig az Apolló utcánál.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
2: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
3: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
4: Ha több fronton kell helytállnod,
5: le kell adni a prezentációt.
4: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
6: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
9: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
10: Kataláz. Keresd online vagy a Katalázz weboldalán.
11: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
12: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
13: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá Ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. 103.9 Rock FM. Hírek.
14: Magyar nyelv és irodalomból érettségiznek ma a diákok. Dávid szarvasok születtek a Miskolci állatkertben. Nyárias meleg várható a következő napokban. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Kezdődnek az érettségik. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak közép vagy emelt szinten. Ma magyar nyelv és irodalomból, holnap matematikából, szerdán történelemből írásbeliznek a diákok, majd az idegen nyelvek jönnek. A szóbelik emelt szinten június 3-án, középszinten június 15-én kezdődnek. Újabb országos razzia indult, a héten a teherautó és buszvezetőket ellenőrzik kiemelten a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. Figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, a pihenőidő vagy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos rendelkezések betartását. Vizsgálhatják azt is, hogy az érintettek jogszerűen léptek-e be az országba. A lakosság segítségét kéri a fészkelő erdei fülesbaglyok felméréséhez a Madártani Egyesület. A beérkező információk alapján a szakemberek pontos képet kaphatnak a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, mondta rádiónknak Orbán Zoltán szóvivő.
15: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó madra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húvogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
14: Hallgatózni az esti szürkület óráitól érdemes néhány percet az erkélyről, az emeleti ablakból, a tornácról, a kertből, az utcán vagy a parkban sétálva. Dávid szarvasborjak születtek a miskolci állatkertben. Az apróságok még április elején jöttek a világra, és napról napra aktívabbak. Egyre gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz. A vadon élő dávid szarvasok más néven Miluk a 20. század elején kihaltak. Ilyen állatok már csak állatkertekben élnek, idehaza kizárólag Miskolcon láthatók. Ragyogó napsütést ígérnek mára is, fátyolfelhők is inkább csak a Dunántúlon jelennek meg az égen. A levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven, este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor. Délután 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is előfordulhat zápor, zivatar, a fővárosban 27 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
16: Itt is vagyok, remélem, hogy önök is utakon vigyázzunk. No, ami a fél óra zenei kínálatát illeti, hát majd például Edda, egy kis Def Leppard, kezdésnek meg Bon Jovi-ek.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és boldog május 4-i hétfőt kívánok mindenkinek. Elvileg szép időnk lesz. Szerintem gyakorlatilag is, de ez majd estére kiderül. No, egyébként tényleg szombaton láttuk azt az elképesztő holdat. Azt hittem, hogy valami technikai bravúr, de nem. A természet egyik legszebb csodája volt az elmúlt időszakban. Ilyen rózsaszín vagy bíborfényben vibrált az egész horizont. Na, de nem is erről akartam mesélni, hanem arról, hogy 73-ban a Led Zeppelin megkezdte azt a turnét, amivel gyakorlatilag rekordot döntött, mert hogy Tampában, Floridában 56.800 rajongójuk váltott jegyet. Ez azért volt óriási szó, mert a Beatles 65-ös legendás Shea Stadiumbeli koncertje 55.600 néző óta senki nem tudott ennyi embert egyetlen együttes fellépésére bevonzani az USA-ban. 309.000 dollárt kerestek, ami akkoriban egyetlen estért, hát mondani csak el, rekordösszeg volt. Robert Plant a színpadra lépve állítólag csak ennyit mondott. Hát, ez elég nagy. A zenekar tagjai saját bevallásuk szerint is ekkor döbbentek rá, hogy mekkorára nőttek. A tömeg a látóhatárig ért. Ez volt az első turnéjük, ahol már komoly pirotechnikai lézereket és tükörgömböket használtak, megteremtve a modern arena rock alapjait. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: 93.9 Rock FM.
1: Fél kilencnél tartunk, ha hisszük, ha nem, de egyébként ZZ Top nap van. Igen, Texas kormányzója május 4-ét hivatalosan is ZZ Top nappá nyilvánította 1991-ben. Na, mi a hírek után majd a Kings-el folytatjuk.
0: Szám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Szombaton megalakul az új országgyűlés. Ma van a tűzoltók napja. Napos, száraz és nyárjasan meleg időt ígérnek nekünk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Már szombaton miniszterelnök lesz Magyar Péter. A kormányfőt rendhagyó módon az országgyűlés alakuló ülésén választják meg. Aznap teszik le esküjüket az országgyűlési képviselők. Megalakulnak a frakciók, a parlamenti bizottságok, megválasztják az országgyűlés új elnökét, alelnökeit és jegyzőit is. Magyar Péter délután beszédet mond, majd a Kossuth téren díszszemlét tartanak ünnepélyes zászló felvonással. Végül zenés-táncos bulival zárják a napot. Újabb Vasvár megyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán-Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több út építésénél is. Ezért az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. Szombathely, Bozsok és Kőszeg is érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. Ma van a tűzoltók napja. Május 4-én Szent Flóriára, a tűzoltók védőszentjére emlékeznek, aki az időszámításunk szerinti 3. században élt a mai Ausztria területén. Mondta rádiónknak Mukis Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Az ókori római birodalomnak a katonája volt, és egyben a helyi tűzoltóság megszervezéséért is felelt. A keresztényüldözések korában, azért mert kiállt a társai mellett, elfogták, és 304 május 4-én kivégezték. Szent Flórián képviseli mindazt, ami a mai napig is jellemzi a tűzoltók. Ez a bátorság, a bajtársiasság és az önfeláldozás. Gondoljunk azokra a hétköznapi hősökre, akik odaszaladnak segíteni, ahonnan mások elmenekülnek, és a saját biztonságuk elé helyezik másoknak a biztonságát.
2: Kiszabadult Timia hosszú szárnyú bálna. A 12 méter hosszú 12 tonnás cet hetekig vesztegelt a Balti-tenger német partjainál. Többször is megrekedt a sekély részeken. Önkénteseknek végül sikerült egy vízzel megtöltött úszályhajóra segíteniük. Ezzel szállították az Északi-tengerhez. A mentők remélik, hogy a bálna képes lesz úszni a mély vizekben és visszatér természetes élőhelyére az Atlanti-óceánban. Marad a napos és száraz idő, legfeljebb a Dunántúlon jelennek meg fátyolfelhők. A levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven. Este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor. 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is eshet, de még mindig 23-28 fok lehet kint. Csütörtöktől aztán kicsit visszaeshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Na, akkor azért nézzük a részleteket. Szóval, ZZ Top nap van. Ennek kihirdetése 1991-ben nem csak egy egyszerű gesztus volt, ez volt a végső elismerés annak, hogy a kis öreg banda Texasból az állam legfontosabb kulturális export cikkévé vált. Ann Richards, Texas akkori kormányzója hozta meg a határozatot. Richards egyébként közismert volt vagány stílusáról és texasi kultúra szeretetéről, így a ZZ Top tökéletes választás volt számára. Miért éppen ekkor? 91-ben a zenekar népszerűsége csúcsán volt. Ekkorra már nem csak a zenéjük, hanem az imázsuk is Texas jelképévé vált. A kormányzó a határozatban Texas hivatalos jószolgálati nagyköveteinek nevezte Billy Gibbons, Dusty Hilt és Frank Bairdet. Éppen ebben az időszakban történt, hogy a Gillette $1 millió ajánlott Gibbonsnak és Hillnek, hogy borotválják le a szakállukat egy reklám kedvéért. Ők azonban az imidzsükre és éppen texasi gyökerékre hivatkozva nemet mondtak. Szakáll nélkül túl rondák lennénk. Egyébként a nap nem csak a zenéről szólt, hanem a texasi életérzésről is, amit a zenekar képviselt, a blues, a barbecue, a sivatagi rock, és hát természetes a kiváló verdák keverékéről. Na, 103.9 Rock FM.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Sávlezárásba lehet botlani a Kerepesi úton, a Vezér utca magasságában, valamint félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, az Apolló utcánál, illetve félpályás lezárás van a 20. kerületben a Törökflóris utca és a Damjanics utca találkozásánál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Idén is keresik az év kerékpár útját, már várják a tippeket. Több helyen is erdőtüzekkel küzdöttek hétvégén Németországban. Nyárias meleggel indul a hét. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. A szokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar görög dínye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől jelennek meg az üzletekben, a Magyar Dínye Termesztők Egyesületének elnöke szerint. Göcő Mátyás elmondta, idehaza jelenleg csak nem 4000 hektáron, mint egy 1500 gazda foglalkozik dínye termesztéssel. A hazai termés harmada Békésvár megyéből érkezik. Idén is keresik az év kerékpár útját. A tippeket május 10-éig várják, bárki jelölhet a feltételeknek megfelelő bicikli utat, mondta rádiónknak Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke.
2: Jelölni lehet az ország minden területéről azokat a kerékpáros útvonalakat, amit ő maga nagyon jónak talál, és úgy gondolja, hogy ez jó lenne, hogy más is látná. Megismertesse a kerékpározni vágyókkal azokat a kerékpáros útvonalakat is, amelyek nem annyira ismertek, de egyébként gyöngyszemek lehetnek. Nem szükséges végig kerékpárúton haladnia, hanem erdészeti úton, vízügyi töltésen. Az a lényeg, hogy egyébként az útvonalnak legalább a fele valamilyen védett, más járművel nem járt útvonalon kell legyen.
1: Több mint 100 hektáron égett le az erdő egy nemzeti parkban Csehország északi részén. A növényzet egyszerre több helyen kapott lángra. A fák lomb koronája és az aljnövényzet mellett a fenyőtűkkel, levelekkel borított tala is ég. Mintegy 500 tűzoltó dolgozik a helyszínen, munkájukat helikopterek is segítik. Sérültekről eddig nem érkezett jelentés. A rendőrség lezárta az utakat és felszólította az embereket, hogy kerüljék el a területet. Erdőtüzekkel küzdöttek hétvégén Németország több tartományában is. Az oltást itt is hátráltatta a szárazság és az erős szél. Az egyik tűz egy egykori katonai gyakorlótéren keletkezett, itt időnként robbanások is voltak a szerteszét maradt lőszerek miatt. A tűzoltókat Észak-Rajna-Vesztfália tartományban is több erdő, illetve bozott tűzhöz riasztották. Ezek többségét sikerült ellenőrzés alá vonni. Hessen tartományban a rendőrség szerint gyújtogatás történhetett. Ragyogó napsütést ígérnek mára is, fátyolfelhők is inkább csak a Dunántúlon jelennek meg az égen. A levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven, este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor. Délután 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is előfordulhat zápor, zivatar, a fővárosban 27 fok lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, drága jó hallgatók, itten vagyunk, hozom a zenéket, jó, majd Vicky Dargill, a Slayer, Manfred Mann, ne feledjük a Mónikákat, jó, és természetesen a Flóriánokat sem. Ez meg itt már a Europe.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

tűzszel, egész nap csak együtt volt. Egymás kezét fogva.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Magyar nyelv és irodalomból érettségiznek ma a diákok. Dávid szarvasok születtek a Miskolci állatkertben. Nyárias meleg várható a következő napokban. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődtek az érettségik. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak közép vagy emelt szinten. Ma magyar nyelv és irodalomból, holnap matematikából, szerdán történelemből írásbeliznek a diákok, majd az idegen nyelvek jönnek. A szóbelik emelt szinten június 3-án, középszinten június 15-én kezdődnek. Újabb országos razzia indult, a héten a teherautó és buszvezetőket ellenőrzik kiemelten a rendőrség egy nemzetközi akció keretében. Figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, a pihenőidő vagy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos rendelkezések betartását. Vizsgálhatják azt is, hogy az érintettek jogszerűen léptek-e be az országba. A lakosság segítségét kéri a fészkelő erdei fülesbaglyok felméréséhez a Madártani Egyesület. A beérkező információk alapján a szakemberek pontos képet kaphatnak a rejtett életmódú madár hazai elterjedéséről, mondta rádiónknak Orbán Zoltán szóvivő.
2: Hogy lehet felmérni egy éjszaka láthatatlanul mozgó madra? Hangokra kell alapvetően figyelni, a nászrepülő bagolynak a tapsoló hangja, amit a szárnyával ad, a hímnek és a tojónak is van egy jellegzetes húhogó hangja, illetve egyre több helyen fog felhangzani a fiókák jellegzetes ereségkérő nyávogása. A honlap oldalon mindegyikhez van bemutató hangminta, tehát itt könnyű felismerni. Ha valaki beír egy adatot, akkor azzal pontosul a faj országos elterjedési pontérképe.
1: Dávid szarvasborjak születtek a Miskolci állatkertben. Az apróságok még április elején jöttek a világra, és napról napra aktívabbak. Egyre gyakrabban csatlakoznak a felnőtt állatokhoz. A vadon élő Dávid szarvasok más néven Miluk a 20. század elején kihaltak. Ilyen állatok már csak állatkertekben élnek, idehaza kizárólag Miskolcon láthatók. Egy régi hiedelem szerint, aki a húsukból eszik, az halhatatlanná válik, ez a babona is hozzájárult a faj eltűnéséhez, írt a közösségi oldalán a park. Marad a napos és száraz idő, legfeljebb a Dunántúlon jelennek meg fátyolfelhők, a levegő akár 23-28 fokig is melegedhet. Holnapra valamivel több felhőt ígérnek, de napsütésből is jut majd bőven. Este nyugaton már előfordulhat egy-egy zápor. 22-28 fok várható. Szerdán a nap mellé komolyabb gomoly felhők érkezhetnek, több helyen is eshet, de még mindig 23-28 fok lehet kint. Csütörtöktől aztán kicsit visszaeshet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt. Hát bizony, ilyen hamar elment a hosszú hétvége, de aggodalomra egyáltalán semmi ok, hiszen ott van még májusban egy másik hosszú hétvége, az pedig a pünkösdi hosszú hétvége lesz, akkor nem a péntek lesz szabad, hanem a hétfő, a pünköst hétfő. Hát most így vagyunk, teli vagyunk hosszú hétvégékkel, és ráadásul jókedvűen, frissen, fitten, fiatalosan egy hosszú hétvége után nekiállunk ennek a hétnek. Új kihívások, új sikerek várnak ránk, és a legjobb rockzenék természetesen. Hát akkor a Red Hot Chili Peppers-szel folytatjuk, amelynek basszusgitáros a Flea nemrég kiadott egy új lemezt március 27-én. Ez első szóló próbálkozása, Honora a címe, és nem is rockos, hanem inkább jazz műfajban, egy kicsi kirándulás, és Flea basszusgitár mellett trombitán játszik és énekel, valamint természetesen ismert muzsikusok egész sora vonul fel a dalokban vendégként. Hát akkor annyit mondok, hogy Red Hot Chili Peppers, Can't Stop.

0: Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

100.9 Rock FM, na hát akkor Bryan Adams, aki ugye érkezik Magyarországra. Én megmondtam előre, egyébként ő Roll with the Punches című turnéját bonyolítja éppen, és hát ugye ezekhez a turnékhoz mindig adnak egy-egy újabb dátumot, és nemrégiben derült ki, hogy Bryan Adams Magyarországra érkezik. Rengetegszer volt már nálunk, egészen konkrétan 8. alkalommal lesz itt a világhírű kanadai rockstar. 2 évvel ezelőtti estje után, december 16-án ismét őt köszönhetjük, vagy ő köszönt bennünket leginkább az MVM Domban. Kanada egyik legsikeresebb zenésze csak nem 5 évtizedet tartó karrierje során több mint 100 millió lemezt adott el, turnézott mind a 6 kontinensen. Első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnámban, több mint 40 országban vezette a slágerlistákat, és valami elképesztően energikus mind a mai napig, úgyhogy biztos vagyok benne. Hát ugye másfél évente visszatér Magyarországra, itt volt az ideje, hogy jön. Bryan Adams, Run to You.

103 9 Rock FM, na hát jöhet a főnök, akinek mindig örülünk, hát ugye úgy hívják, hogy Bruce Springsteen, The Boss egészen konkrétan, aki 2026 elejét már úgy kezdte, hogy igen aktívan indította az évet. Január 17-én ugyanis Light of a Day jótékonysági koncerten lépett fel Red Bankben, New Jerseyben, aztán a hírek szerint 2026-ra új albumot tervez, és új világkörüli turnéra indul, amely érintheti Ausztráliát is, ezen kívül pedig január végén új dalt adott ki, Streets of Minneapolis címmel, nem Philadelphia, ez most Streets of Minneapolis. Na most ugye tudjuk, hogy Bruce Springsteen az nem először emeli fel a hangját a társadalmi kérdésekben, de legújabb dala, a Streets of Minneapolis az utóbbi évek egyik legközvetlenebb és legmegrázóbb megszólalása. A szám René Good és Alex Pretty halálára reagál, két civilre, akiket ICE ügynökök lőttek le Minneapolisban. Bruce Springsteen, Born in the USA.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
3: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
4: Kataláz. Keresd online vagy a Katalázz weboldalán.
5: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
6: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
7: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a HalfPrice-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A HalfPrice-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. HalfPrice. Great Brands.
8: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
9: Segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú urzinol tabletta.
8: Használd az urzinolt

0: a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinoi tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a hétfői Rock délelőtt. Hát bizony eltűnt a hosszú hétvége egy csettintésre, de jön csettintésre a másik hosszú hétvége, és még ebben a hónapban bizony 24-e lesz pünkös vasárnap, 25-e pünkös hétfő, és akkor megint csak egy hosszú hétvégénk lesz. Na de, hát ne szaladjunk ennyire előre, addig még el is kell jutni. Aki dolgozik, annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki otthon pihizik, annak jó pihit, és egy jó tankcsapdával folytatjuk, mert hogy nálunk a legjobb rockzenék szólnak, még úgy is, ha valaki mondjuk New Yorkban van, ha van internete, akkor www.rockradio.hu, és akkor lehet bennünket hallgatni. Na most tankcsapda, akiknek ugye már megvan új gitárosa, Vörös Attila személyében, aki be is mutatkozott már március 28-án a Papp László Budapest Sportarénában, azóta együtt a banda, és október 14-én érkezik a tankcsapda következő stúdióalbuma, Urai vagyunk a helyzetnek címmel, amelynek a dalaiban mindig más és más gitározik. Tankcsapda, fiúkölébe lányok.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évek.

103.9 Rock FM, na azt mondja ZZ Top, a texasi blues rock trio Gimme a Your Lovin' című dalát fogjuk meghallgatni, amely 1983-ban jelent meg, és az Eliminated című album nyitó lövése volt. A szám az USA-ban a top 40-ben jutott, Angliában pedig top 10-es sláger lett, és ezzel a banda egyik legnagyobb nemzetközi daláról van szó, de az igazi robbanás a klippel jött. Ez volt az első nagy ZZ Top videó az MTV korszakban, és konkrétan új szintre emelte a bandát. A sztori legendás, egy benzinkutas srácot felkap három csaj egy brutál vintage hot rod autóval, a zenekar pedig felbukkan, eltűnik, majd a végén odadobják neki a kulcsokat. Ez a klip indította el ezt a bizonyos ZZ Top univerzumot, ami később a Sharp Dressed Man és a Legs videókban teljesedett ki, és a dal nem halt meg később sem, rengetegen feldolgozták, sőt, még egy 1999-es új verzió is készült belőle. ZZ Top, Gimme All Your Lovin'.

103.9 Rock FM és Europe. Hát nagyon nagy örömhírek vannak a bandával kapcsolatban, ugyanis 2026-ban 40 éve annak, hogy megjelent a Europe mainstream áttörést meghozó The Final Countdown albuma, amely nem csak kora egyik legsikeresebb lemezének számított, de egyben minden idők egyik leghatalmasabb slágerét is adta a világnak a címadó szám képében. Joey Tempesték pedig méltó módon ünneplik meg a jubilómot egy európai turné formájában, amelyen a régi idők dalaira koncentráló programmal állnak majd színpadra, és ezen belül is teljes egészében eljátszák a 86-os lemez. Hát sajnos üröm az örömben, hogy hozzánk nem jönnek majd el, viszont ehelyett még egy örömhírrel szolgál a Europe. 2017-ben adták ki ugye legutóbbi lemezüket, a legutolsó lemezüket, mindez idáig Walk the Earth címmel, és állítólag idén szeptemberben megjelenik az új korong is. Addig pedig itt van a Europe legszebb power balladája vitathatatlanul. Ez a Carrie.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM-a, hello mindenkinek, én Csizinszki vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, a hosszú hétvége utáni hétfői Rock délelőtt, tehát így frissen, fitten, fiatalosan és kipihenten állunk neki ennek a hétnek, aminek ma azért nekiálltunk, mert most a dél is elmúlt, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok. Na most az van, hogy egyébként ebben a hónapban van még egy hosszú hétvége, tehát aggodalomra semmi jó, nem fogyunk ki a hosszú hétvégéből olyan könnyedén, de egy dolog mindig állandó, például az, hogy a legjobb rockzenéket játszunk. Példa erre az Iron Maiden dala, amely most jön, nem sokára meg fogjuk hallgatni, de előbb elmondom azt az örömhírt, hogy ugye több mint két évtizeddel azután, hogy jogosultak lettek rá, idén végre tényleg a Rock and Roll Hall of Fame tagja lesz az Iron Maiden, és hát ugye a legendás brit heavy metal csapat először 2021-ben, majd 2023-ban is a jelöltek között volt, és aztán Bruce Dickinson mondott valami csúnyát az intézményről, és akkor egy kicsit jegelték őket, de idén be lesznek iktatva, csak hogy ők nem fognak majd megjelenni, mert koncertturnén vannak. És nekik a rajongók mindennél fontosabbak. Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM azt írja az útinform, hogy az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnemény felé a külső és a leálló sáv járható, aztán az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, napközben itt jelzőrök irányítják a forgalmat. A 2-es főúton Göd belterületén a 24-es kilométernél a buszmegállót újítják fel, itt útszűkület mellett dolgoznak, és a 4-es főúton Becsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Plusz 36 20 99 9 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és már is hozom Iggy Pop dalát, ez a The Passenger.

93.9 Rock FM, na azt mondja Pantera, akik újjáalakulásuk után már februárban, tavaly februárban, ugye 2025. február 3-án voltak itt Magyarországon már másodszor. Hát ugye először annyian voltak rájuk kíváncsiak, hogy jöttek Magyarországba, hogy dupla bulit kellett tartaniuk, és aztán utána már okosabbak voltak, és a Papp László Budapest Sportarénában léptek fel, és most még okosabbak lettek, mert hogy 2026. június 11-én a Metallica vendégzenekaraként lépnek majd színpadra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha valaki azon a koncerten ott lesz, akkor az felejthetetlen élmény lesz neki. Annál is inkább, mert ott ugye két legyet ütünk egy csapásra, mindjárt egy Metallica, és még előtte egy Pantera, úristenet, el fogunk ájulni, az biztos, de szó szerint gondolom én ezt az ájulást. Na de mindegy is, a hatodik lemezük, a Vulgar Display of Power 1993-ban jött ki, és ezen szerepel mindmáig egyik legnagyobb slágerük, ez pedig nem más, mint a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szószal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
2: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
3: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb hobbiban!
5: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price, great brands.
6: Ha több fronton kell helytállnod,
7: le kell adni a prezentációt.
6: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
8: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, de már egy óra is elmúlt, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok. Hát ugye túl vagyunk a hosszú hétvégén, és még egy másik hosszú hétvége, egy másik májusi hosszú hétvége előtt állunk, úgyhogy addig pedig a legjobb rockzenékkel jutunk el. Én tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon brillírozunk ma, mert hogy már is az AC/DC-vel folytatjuk, akik ugye folytatják a Power Up turnéjukat, és azt szerintem negyedik éve, csak most nem itt, Európában, mert ugye itt már kétszer is voltak ennek a turnénak a keretein belül, hanem Észak- és Dél-Amerikában fognak turnézni. Na de hát ennek örömére érkezzen egy igazi AC/DC klasszikus, ez a Dirty Deeds Done Dirt Cheap, amelynek nem éppen romantikus a sztoria, a dal narrátora egy probléma megoldó, aki pénzért intézi a piszkos ügyeket, hát ugye ezt jelenti a Dirty Deeds. A cím egy régi rajzfilmből jött, Angus Young gyerekként nézte a Beanie and Cecil-t, ahol egy figura konkrétan ezzel reklámozta magát. Dirty Deeds Done Dirt Cheap.

103.9 Rock FM. Na most február 28-án volt a Brit Awards Gála, ahol posztumusz életmű díjjal tisztelektek a legendás Ozzy Osbourne előtt. Hát mindannyian emlékszünk rá, hogy ő 2025-ben halt meg, július 22-én, 3 héttel nagyjából azután a rendezvény után, ahol örökre búcsút intett a színpadnak. Ennek a rendezvénynek a neve ugye Back to the Beginning volt. A díjat Sharon Osbourne és lányuk Kelly Osbourne vette át a néhai rocker nevében. Sharon tartott beszédet, a férjét a legszerényebb egomániásnak nevezte, és arról is beszélt, hogy Ozzy élete tele volt hatalmas csúcspontokkal és nagyon nehéz mélypontokkal, egy kicsit szélsőségesen élt. Na, hát azt azért el kell ismerni. Aztán utána Kellyt szétszették a külseje miatt, mert nagyon-nagyon le van fogyva, de hát nyilvánvalóan megértjük az okokat. Illetve ami örömhír a családdal kapcsolatban, hogy Jack Osbourne-nak megszületett az 5. gyermeke, egy kislány, akit nagyapja után Ozzy Matilda Osbourne-nak neveztek el. Ozzy Osbourne, Mama, I'm coming home.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M6-os autópályán az M0-as autóút felé vezető oldalon a 18-as kilométernél lévő Érde észak csomópont környezetét átépítik, ezért a le- és felhajtóágat lezárták, a 20-as kilométernél lévő Diósdér centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Szintén az M6-oson az M0-as autóút felé vezető oldalon, a 21-es kilométernél lévő 6-os főúti csomópontban a felhajtóágat zárták le, és Érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt zárták le a forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Az M7-esen a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, a Budapest felé vezető irányon az ellenkező oldal belső sávja, illetve a saját oldal belső és középső sávja járható. +36 20 99 9 3 9 az a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen. És már jön is a Metallica, akik június 11-én és 13-án a Puskás Arénában lépnek nálunk fel. Ez a Sad But True.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, hát a hosszú hétvégének most már búcsút inthettünk, de jön az új hosszú hétvége, egészen konkrétan május 23-24-25, az lesz a mi kis hosszú hétvégén, addig azonban a legjobb rockzenékkel jutunk el, nem akármilyen legjobb rockzenékkel, tényleg nagyon-nagyon jó a kínálat, és nem csak a mai napon, ha valaki esetleg elhagyná Budapest határait, akkor annyit mondok, hogy www.rockradio.hu és online streamen is lehet bennünket hallgatni, és kell is, mert hogy a The Who együttes érkezik, akik a 20. század egyik legnagyobb hatású rockbandája, több mint 100 millió eladott lemezzel, hát nem véletlen, hogy egyes műveik alapműnek számítanak. Az áttörés tovább erősítő 1971-es Who's Next album dalai eredetileg egy grandiózus projekt, a Lifehouse részei lettek volna, de végül sosem valósult meg, a már elkészült dalok viszont nem vesztek kárba, hát hiszen a most következő dal is a lemezen van, amely a Miami Helyszínelők című filmsorozat főcímzenéjeként is elhíresült, ez a Won't Get Fooled Again.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

99 Rock-FM, na hát akkor a Scorpions, akik ugye minden második évben itt vannak nálunk Magyarországon, ők ugye tavaly voltak 60 évesek, és ezt a 60 évet, ezt tisztességesen, becsülettel meg kell ünnepelni, ez az ünnepség, ez tarthat több évig is szerintem, azért egy 60 éves zenekar az nem semmi, és amilyen karrier az ő hátuk mögött van, azt mindenképpen, hát az úgy mindenképpen említésre méltó, na maradjunk ennyiben, és ők ezt az ünnepséget, ezt elkezdték Las Vegasban tavaly, egy ilyen koncert sorozattal, aztán még így itt-ott-ott felléptek, egy hatalmas koncertet tartottak Hannoverben, és kiderült, hogy idén turnéra indulnak, mégpedig pont azért, mert megünneplik a 60. életévüket, és természetesen miután tavaly nem voltak nálunk, idén jönnek, pont azért, hogy bennünket is megörvendeztethessenek a jó kis koncertjükkel, és hogy mikor jönnek, június 20-án az MVM Dome-ban lépnek fel. Scorpions, No One Like You.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM hosszú hétvége utáni hétfői rock délután, és ez a hétfő talán most már, ahogy süllyedünk bele mélyebben a délutánba, sokkal-sokkal elviselhetőbb. A hőmérsékleti értékeket meg el sem merem mondani, mert hogy lehet, hogy a szerda és a csütörtök ezen a héten záporos, zivataros lesz, de ez már mini nyár, 26-27-28 fokokkal, és hétvégére is ez a kezdődő hidegfront csütörtökön meghozza a változást, de 23-25 fokokkal. Hát miről beszélünk, ha nem a legjobb időről, egy-két esős napot kivéve. Hölgyeim és uraim, a csapat neve most Creedence Clearwater Revival, a dal címe Travel.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: time on my...
1: A Modern Rock is ide költözött. 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint aszfaltoznak az 51-es főúton Taksony térségében, a 20-as kilométernél a félútpályát lezárták, hosszabb menetidőre kell itt készülni. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé, a Velencei tó térségében van egy kialakított terelés, itt szakaszos a lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Szintén sokan haladnak az M1-es autópályán mindkét irányba a délután folyamán. Budapest felé Bicske és Biatorbágy között kell araszolgatásra számítani a külső sávban. Hegyeshalom felé az M0-as autóút csomópontjában akadozik a haladás. Az ott kialakult dugó visszahat az M0-as autóútról érkezőkre is. Nagyjából a Tópark kijárattól torlódtak fel a járművek. Budapesten baleset történt a Könyves Kálmán körúton. Korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. Lezárás van a 2. kerületben a Labanc úton. Sáv elhúzás mindkét irányban az Árpád fejedelem útján. Sávzárás a 2. kerületben a Gábor Áron utcában, és útszűkület van a 8. kerületben a Múzeum utcában. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM ennyi évtized távlatából azt szokták mondani a Tears for Fears-re, Roland Orzabára és Kurt Smith munkásságára, hogy annyira popzenét játszottak a 80-as évek elején, hogy pont a 80-as évek kellős közepén jöttek rá, hogy rockosítani kellene. A number one album a Songs from the Big Chair, és róla a szuperslágerek, a Mother's Talk, a Shout, vagy az Everybody Wants to Rule the World, és hát nem beszélve még egy szuperslágerről, a Head Over Heels-ról, beváltották a hozzáfűzött reményeket, olyan, mintha rockzene lenne popzenei környezetben, vagy fordítva, de ettől az albumtól jobbat soha többet nem csináltak, pedig a Tears for Fears még a 90-es évek elején is létezett, és nem csak a 80-as évek terméke. Maradjunk még a 80-as éveknél, zenei folytatás a Rock FM-en, most Pandora's Box.

0: Rock FM.
1: A 40 éves évforduló Electric Light Orchestra és minden idők egyik legjobb slágere, persze mások másra esküsznek, mondjuk a 70-es évek szuperslágerei, de a 80-as évekből is van gazdagon. 1986 tavaszán ez, Yellow és a Calling America. Klamoncse Krisztián vagyok, hétfői rock délután, folytatás 16 óra után Stones és a Satisfaction.
0: Szám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Oltalnerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
3: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb hobbiban!
5: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, amikor az angol nyelv még nem volt annyira bejáratos, mint mondjuk az elmúlt 1-2-3 évtizedben, akkor a 60-as években a Get Note emlegették inkább, mert hogy mindenki azt hallotta ki ebből a bizonyos dalból, vagy legalábbis nagyon sokan. Eredeti cím Satisfaction, hosszabb változata I Can't Get No Satisfaction, eredeti előadó The Rolling Stones, rövidített változata The Stones. Kellemes délután kívánok, útinform legfrissebb, erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé, a Velencei tó térségében kialakított terelésnél szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, szintén sokan haladnak az M1-es autópályán mindkét irányban, Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, Hegyeshalom felé pedig Tatabánya és a Komáromi csomópont között kell araszolgatásra számítani. Budapesten két baleset is történt, az egyik az Egér úton, a másik a Pongrácz úton. Korlátozások vannak a 7. kerületben a Madács Imre tér környékén, van egy lezárás a 2. kerületben a Labanc úton, sávelhúzás van mindkét irányban az Árpád-Fejedelem útján, sávlezárás a 2. kerületben a Gábor Áron utcában, és útszűkület a 8. kerületben a Múzeum utcában. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből.

93 Rock FM évtizedeken átívelő legendák, ha azt mondjuk, hogy angol-amerikai vegyes csapat a Foreigner szuperslágerekkel már a 70-es években, de sosem akkorákkal, mint aztán a 80-as években. Mick Jones zenekarvezető szerint ugye a három ballada, amit egyáltalán nem terveztek, de ha csak azt csinálják meg a 80-as években, akkor is örökre beírják magukat a rock történelembe. Waiting for a Girl Like You, I Wanna Know What Love Is, és az I Don't Wanna Live Without You. Persze ezek mellett olyan szuperslágerek még, mint az imént hallott Cold as Ice. És ha már az évtizedeken átívelő slágergyártásról van szó, Cartago, akik 79-ben alakulnak, 80-tól stabil a zenekar. Az elmúlt 46 évben, íme a Cartago a Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén, van egy lezárás a 2. kerületben a Labanc úton, sávelhúzás mindkét irányban az Árpád fejedelem útján, sávlezárás a 2. kerületben a Gábor Áron utcában és útszűkület a 8. kerületben a Múzeum utcában. Lezárás van még a 2. kerületben a Géza úton is, sávlezárások a Kerepesi úton, a 22. kerületben a Bartók Béla úton, és itt lezárás van a Török utcában is, és a 13. kerületben a Kámfor utcában. Egy irányosítás van a 2. kerületben a Zöldmáli lejtőn, félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, és időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Hétfői rock délután csak is a legjobbakkal, mint például Fornan, Blanc és a WhatsApp, és a folytatásban Status Quo 17 óra után, akik minimum kétszer mentek mennybe egyetlen egy dallal. A 70-es években az eredeti Rockin' All Over the World-del és a Live Aid-en 1985-ben, mert hogy valamivel el kellett kezdeni a Wembley stadionbeli koncertet. Ez volt az a dal.

0: és tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakció.

0: Samsungnál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron. Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából. Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes. Spórolj te is az alzanapokkal! alza.hu.
1: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half Price. Great Brands.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM elédekelték eredetiben 1977-ben, és sokkal-sokkal jövedelmezőbb volt a Status Quo számára a 80-as évek kellős közepe, csak két példa. Ugyanezzel a dallal a Live Aid-en megnyitja a Wembley stadion beli koncertet, már önmagában világszenzáció. Persze a dalt akkor már 8 éve mindenki ismerte, de akkor is, már csak a címében is, a Rockin' All Over the World, és egy évre rá 1986-ban meg a sokat bírált dal, mármint azért, mert a rock együttes popslágért játszott, de hát azt mondták, hogy akkor ez volt a divat, és legnagyobb jó indulattal azt mondták, hogy a Status Quo bement a populáris rockba, és így született meg minden idők legnagyobb slágere, az In the Army Now, legalábbis a pályafutás alatt. Aztán lehet ezen vitatkozni, hogy akkor ez most műfaidegen, vagy nem műfaidegen, ettől még a Status Quo mennybe ment a 80-as évek közepén, pont 40 évvel ezelőtt kétszer is. Klamoncse Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. Az Útinform információi szerint sokan haladnak az M1-es autópályán mindkét irányba, Budapest felé Bicske és Biatorbágy között, Hegyeshalom felé pedig Tatabánya és a Komáromi csomópont között kell némi araszolgatásra számítani. Még mindig aszfaltoznak az 51-es főúton Taksony térségében, a 20-as kilométernél a félútpályát lezárták, emiatt hosszabb menetidőre kell készülni, de most már órák óta. A budapesti közlekedésből pedig friss hír, hogy történt egy baleset a Hungária körúton. Egyébként továbbra is korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén, lezárás van a 2. kerületben a Labanc úton, sávelhúzás van mindkét irányban az Árpád-Fejedelem útján, sávlezárás a 2. kerületben a Gábor Áron utcában, és útszűkület a 8. kerületben a Múzeum utcában. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM, ha már a Crash Test Dummies kifejezésnél tartunk, azoknál a próbababáknál, akiket odaültettek a különböző autókba, hogy a törésteszteken hogyan sérül a bábú. Hát a 90-es évek elején, vagy a 90-es évek közepe felé haladva én még egy olyan pletykát is hallottam, hogy az egyik meg nem nevezett, dehogy nem megnevezték, be is perelték, de szóval itt a műsorban meg nem nevezett autógyár kihantolt hullákat ültetett a volán mögé, hogy jobban tudják tesztelni, hogy hogyan sérül az emberi test a különböző ütközéses teszteknél. Ettől még óriási slágerről beszélünk, ha azt mondjuk, hogy Crash Test Dummies, és az csak maga az együttes neve picit áthallásos. Zenei folytatás a hétfői rock délutánban, Sex, Action.
1: Hey, tőlem nem menekül soha, mert én vagyok az ördög.

0: understood.
1: Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. Van egy lezárás a 2. kerületben a Labanc úton, sávelhúzás mindkét irányban az Árpád fejedelem útján, sávlezárás a 2. kerületben a Gábor Áron utcában és útszűkület a 8. kerületben a Múzeum utcában. Lezárás van még a 2. kerületben a Géza úton is, sávlezárások a Kerepesi úton, a 22. kerületben a Bartók Béla úton, és itt lezárás van a Török utcában is, és a 13. kerületben a Kámfor utcában. Egyirányosítás van a 2. kerületben a Zöldmáli lejtőn, félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, és időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, mini nyár van most egy-két napig, erre a hétre összességében nagyon-nagyon befűtöttek, és bemutatkozott a május tulajdonképpen már elsejétől, meg aztán a hosszú hétvégén is zömében csodálatos idő volt. Most 26, 27, 28 fokokról beszélünk, de szerdára jöhetnek a záporok, zivatarok, mennydörgéssel és villámlással is, amolyan tényleg igazi nyári idő van, és majdnem 30 fok körüli értékek is. Aztán csütörtökön támad egy hidegfront, még mindig záporokkal, zivatarokkal, és ez legfeljebb 23-25 fokig hűti el a levegőt a következő péntekre, szombatra, illetve vasárnapra ezen a héten. Ezzel párhuzamosan a reggeli felmelegedések is jelentősek, hiszen 9-10 fokból indul ez a hét hajnalban, és a hét közepén 16-17 fokos lesz a hajnali indulás. Ez már napközben is egész jó lenne, mert hogy ezt szoktuk meg, de most meg kell szokni a 26-28, később pedig a 23-25 fokokat.

93.9 Rock FM, itt a Vorpix a Black Sabbath-tól. 1970-ben jelenik meg a Paranoid album, és ez a dal a nyitó dal. A Vorpix eredeti címe a Walpurgis volt, amely a boszorkányok szombatjáról szólt. A Walpurgis a sátánisták számára olyan, mint a karácsony, számomra pedig a háború volt a nagy sátán, mondta Geezer Butler, basszusgitáros és dalszövegíró. Nem politikáról vagy kormányzásról szólt, vagy ilyesmiről, magáról a gonoszról szólt. Szóval azt mondtam, hogy tábornokok gyűltek össze a tömegekben, akár csak a boszorkányok a fekete miséken, hogy hasonlatot használjak, de amikor elvittük a lemezkiadóhoz, úgy gondolták, hogy a Walpurgis túl sátáninak hangzik, és ekkor alakítottuk át a Vorpixre. De a dalszöveget nem változtattuk meg, mert az már készen volt. A történet háttere, hogy az Egyesült Királyságban 1963-ban ért véget a sorkatonai szolgálat, de mivel a vietnámi háború még mindig tartott, sok fiatalember attól tartott, hogy besorozzák őket harcolni. Ez indította el ezt az egész lázadást, hogy senkiért sem megyek háborúba, mondta Butler. Hölgyeim és uraim, Black Sabbath a Rock FM-en. A dal, a Vorpix,

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén, van egy lezárás a 2. kerületben a Labanc úton, sávelhúzás mindkét irányban az Árpád-Fejedelem útján, sávlezárás a 2. kerületben a Gábor Áron utcában és útszűkület a 8. kerületben a Múzeum utcában. Lezárás van még a 2. kerületben a Géza úton is, sávlezárások a Kerepesi úton, a 22. kerületben a Bartók Béla úton, és itt lezárás van a Török utcában is, és a 13. kerületben a Kámfor utcában. Egyirányosítás van a 2. kerületben a Zöldmáli lejtőn, félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, és időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: közlekedés.
1: Budapesten korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén, van egy lezárás a 2. kerületben a Labanc úton, sávelhúzás mindkét irányban az Árpád fejedelem útján, sávlezárás a 2. kerületben a Gábor Áron utcában és útszűkület a 8. kerületben a Múzeum utcában. Lezárás van még a 2. kerületben a Géza úton is, sávlezárások a Kerepesi úton, a 22. kerületben a Bartók Béla úton, és itt lezárás van a Török utcában is, és a 13. kerületben a Kámfor utcában. Egy irányosítás van a 2. kerületben a Zöldmáli lejtőn, félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, és időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 103.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, mini nyár van most egy-két napig, erre a hétre összességében nagyon-nagyon befűtöttek, és bemutatkozott a május tulajdonképpen már elsejétől, meg aztán a hosszú hétvégén is zömében csodálatos idő volt. Most 26, 27, 28 fokokról beszélünk, de szerdára jöhetnek a záporok, zivatarok, mennydörgéssel és villámlással is, amolyan tényleg igazi nyári idő van, és majdnem 30 fok körüli értékek is. Aztán csütörtökön támad egy hidegfront, még mindig záporokkal, zivatarokkal, és ez legfeljebb 23-25 fokig hűti el a levegőt a következő péntekre, szombatra, illetve vasárnapra ezen a héten. Ezzel párhuzamosan a reggeli felmelegedések is jelentősek, hiszen 9-10 fokból indul ez a hét hajnalban, és a hét közepén 16-17 fokos lesz a hajnali indulás. Ez már napközben is egész jó lenne, mert hogy ezt szoktuk meg, de most meg kell szokni a 26-28, később pedig a 23-25 fokokat.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. Na most akkor pont ilyen idő van egész hétre, hát az esőt leszámítva, de az is csak szerda és csütörtök. Előtte és utána szinte nyárias hőmérsékletek, az igazi májusi koranyár. Maradjunk csak a tavasznál, így is jó lesz. Klavoncsák Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet. Bűri Szili a műsorvezető, most 8 órától, ahogy szoktuk, indul a Rock the Night, búcsúzásul Trucks és a Whiting, holnap délután 3-kor jövök.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

little thing think you move me, but I wanna know for sure.

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanálaskáig. Felhívnám a kedves utazók közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, a mikrofonnál még mindig Bűdi Szilárd, Szili, szevasztok, mindenkinek kellemes időtöltést kívánunk itt a 103.9 Rock FM-en. És hát ma van az év 124. napja, és még 241 nap van hátra. Boldog névnapot kívánunk a Mónikáknak és a Flóriánoknak, hát az Isten éltesse az én kis feleségemet. No, hát a mai világnap, ma van a Star Wars nap, gyerekek. Ma van azt, van ilyen, hogy hivatalos Star Wars nap. Na de erről a későbbiekben meg fogunk emlékezni, viszont a tűzoltókról sem feledkezünk meg, hiszen ma van a védőszentjük Szent Flórián napja is. Ki a ma született bárányunk? Mick Mars, aki 75 éves, gyerekek. A Mötley Crüe gitárosa és alapítója, Mick Mars 75 éves. Nagyon durva. És Mike Dirnt, a Green Day basszusgitárosa pedig 54 éves a mai napon. Audrey Hepburn ma lenne 97 éves. Anger Zsolt, magyar színész, 57 éves a mai napon. És mindenkinek kellemes rádiózást kívánunk itt a 103.9 Rock FM-en. Tartsatok velem egészen éjfélig!

0: Az erő legyen veled, és a te lelkedben. Na, hát a Star Wars nap története, gyerekek, bár azt hinnénk, hogy rajongói ünnep George Lucas fejéből pattant ki. Az eredete valójában egy szellemes angol szóvicnek és a brit politikának köszönhető. No, honnan ered? 1979. május 4-én Margaret Thatchert választották meg az Egyesült Királyság első női miniszterelnökévé. Pártja egy egész oldalas hirdetést adott fel London Evening News-ban ezzel a szöveggel. May the fourth be with you, Maggie. Congratulations. No, hát ez a kiejtésbeli hasonlóság az ikonikus Jedi köszöntéssel, miszerint May the fourth be with you, azóta világszintű popkulturális ünneppé nőtte ki magát. Hát mi történik ilyenkor? Hát ez a rajongók karácsonya valójában. Maratonok, világszerte mozik és streaming platformok vetítik újra a trilógiákat. Disney és a Lucasfilm gyakran ilyenkor időzíti az új előzeteseket és a sorozat bejelentéseket, és hát gyakorlatilag mindenki ünnepli, hogy van egy olyan film, amely popkulturális ikon lett, és bármikor az utolsó negyed órától megnézhető keresztbe kasban, bárhol, bármikor be lehet kapcsolódni, mert tudjuk az egészet kívülről, és hát ugye beszélünk 70-es évekről, amikor olyat láttunk a tévébe, hogy azóta is elég nagy feladat lenne megcsinálni. A Star Wars mindenki imádta. Az erő legyen veled!
1: Én vagyok az apád!

103.9 Rock FM. Hát 400 éve történt, gyerekek, hogy a világ egyik legértékesebb területét, Manhattan szigetét állítólag egy kisebb bevásárlás áráért szerezték meg. 1626-ban a holland gyarmatosítók élükön Péter Minuit kormányzóval megállapodást kötöttek a helyi Lenape indiánokkal. A feljegyzések szerint a szigetért mindössze 60 gulden értékű árut adtak. Gyöngyöket, szerszámokat

textileket. Ez mai fejjel szinte hihetetlenül olcsónak tűnik, de a történet nem ennyire egyszerű. Az őslakosok ugyanis teljesen másképp gondolkodtak a földről, számukra nem tulajdon volt, hanem közös használatú terület. Vagyis könnyen lehet, hogy ők nem is eladták Manhattant, csak megengedték a hollandoknak, hogy használják. A hollandok viszont ezt egy kicsit másképp látták, végleges üzletként értelmezték, és ezzel indult el az a folyamat, amelyből később kinőtt New York City, a világ egyik legismertebb városa. Egy üzlet két teljesen eltérő értelmezéssel, és egy történet, ami máig vitákat szív.

Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, gyerekek, nem más a ma született bárányunk, mint Mick Mars, a Mötley Crüe legendás gitárosa, aki a glam metal korszak egyik legkarakteresebb hangzását hozta be a rock történelembe. 1951-ben született, eredeti neve pedig Bob Dylan. Ez se rossz név. Most nem jó, jobb a Mick Mars. Bob Dylan. Hát szerintem ez ugyanolyan jó. Na mindegy. Hosszú évekig küzdött, mire befutott, és már a 30-as éveiben járt, amikor csatlakozott a Mötley Crüe-höz. A 80-as években robbantak be hatalmas albumokkal, Shattered Devil, vagy a Dr. Feelgood, és ebben hatalmas szerepe volt egyébként Mick Mars jellegzetes nyers, blúzos, máig kemény riffjeinek, ami még különlegesebbé teszi a történetet, hogy egy súlyos, krónikus gerincbetegséggel él együtt, ami folyamatos fájdalmakat okoz. Ennek ellenére évtizedeken át végig turnézte a világot. Mick Mars nem a leglátványosabb figura a színpadon, de amit a gitárjával csinál, az megkerülhetetlen. A glam rock nevében köszönjük Mick Marsnak, amit tőle kaptunk.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM, a mikrofonnál Bűvi Szilárd, egész este én hozom a földkerekség legjobb rockslágereit, és hát természetesen a kis híreket a nagyvilágból. És hát jöjjön a nyomtatás forradalma, mert hogy a könnyomtatás alapjaiban változtatta meg a világot. A 15. század közepén Gutenberg feltalálta a mozgatható betűs nyomdát. És ezzel hirtelen sokszorosíthatóvá váltak a könyvek. Addig egyetlen kötetet hónapokig kézzel másoltak, a szerzetesek nyomt, tinta, mártogatták, írták. Gutenberg után viszont elindult az információ robbanása. Gyorsabban terjedtek az eszmék, a tudomány és még a reformáció is. Nem túlzás azt mondani, hogy nélküle ma teljesen másképp néz neki az oktatás, a média és az egész modern világ.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, van egy sportrekord, amit sokan öröknek tartanak, az pedig nem más, mint az amerikai Michael Phelps 23 olimpiai aranyérme. A pekingi olimpián például 8 aranyat nyert egyetlen játékon. Ez önmagában történelmi csúcs, képzeljétek el. Phelps nem csak gyors volt, hanem fizikailag is különleges. Hosszabb karjai, nagyobb lábfeje és kivételes tüdőkapacitása segítette ezeknek a rekordoknak a felállításához. De a siker mögött természetesen mi lehetett még? Hát brutális edzésmunka. Ez a rekord ma is szinte elérhetetlennek tűnik. Van egy ilyen mondás, minden vödörből csak annyit tudsz kivenni, amennyit beleteszel.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Mindig szoktam mesélni a Titanicról, mert hogy önmagába véve nyilván a hajó is kultikus volt, de azután a következő film is. És hát a Titanic nem csak egy szerelmi történet volt, ugye már mint ami a filmet illeti, hanem minden idők egyik legsikeresebb filmje. A rendező James Cameron annyira maximalista volt, hogy a hajót szinte teljes méretben újjáépítette a forgatáshoz. A film egyébként 11 Oscar-díjat nyert, és évekig a legnagyobb bevételt hozó alkotás volt a mozik történetében. Érdekessége, hogy sokáig senki nem hitte, hogy ekkora siker lesz, túl drágának és kockázatosnak tartották. Aztán jött a világsiker, aztán milliók innen, milliók onnan, és legendává vált.

103.9 Rock FM, képzeljétek el, hogy 371 éve született Bartolomeo Cristofori. Jó, de ki az? Hát ő az olasz hangszer készítő, akinek a világ a zongorát köszönheti. A 17.-18. század fordulóján élt, és eredetileg csembalókat készített, de volt egy nagy problémája. Ezek a hangszerek nem tudtak igazán dinamikusan szólni. Nem lehetett halkabban vagy hangosabban játszani rajtuk, igazán kifejezően. Na de jött ugye Cristofori, aki ezen akart változtatni. Megalkotta a Gravicembalo col piano e forte nevű hangszert, vagyis olyat, ami tud halkan és hangosan is szólni. Ez lett a mai zongora őse. A kulcs az volt, hogy a húrokat nem pengették, hanem kalapácsok ütötték meg. Így a játékos már az érintéssel szabályozhatta a hangerőt és az érzelmeket. Találmánya eleinte nem robbant be azonnal, na de később olyan zeneszerzők, mint Mozart, Beethoven már erre a hangszerre írták a műveiket.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Szevasztok, a mikrofonnál Bűli Szilárd, az a Szili. És nézzük, hogy milyen időjárás várható a közeljövőben. Úgy néz ki, hogy igazi tavaszi hullámvasút jön a héten. A hét elején még változékony időre számíthatunk, gomoly felhők, napsütés is elszórtan. Záporok, zivatarok váltják egymást. A hőmérséklet napközben általában 18 és 23 fok között alakul, de egy-egy zápor után gyorsan visszaeshet pár fokot. A hét közepe felé kicsit stabilizálódik az idő, több napsütés jöhet kevesebb csapadékkal, viszont a szél több helyen megélénkülhet. A reggelek frissek maradnak, 8-12 fok, szóval kabát nem kell igazából. A hét második felében ismét nő a bizonytalanság, zivataros gócok alakulhatnak ki, főleg délutánonként, viszont közben akár 24-25 fokig is melegedhet az levegő, tehát már-már kora nyárias érzet lehet. Mindenkinek kellemes időtöltést kívánunk itt a 103.9 Rock FM-en.

she said, Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king. 103.9 Rock FM.

Ez a 103.9 Rock FM.